0: Rádio Novi Sad.
1: Pisztolyt.
2: Pisztolyt? Pisztolyt.
3: Legújabb jelentés a koreai harctérről. Az észak-koreai csapatok elfoglaltak 3 falvat.
4: Soha senki nem dob atombombát az emberekre.
5: Reméljük.
4: Az atombomba miért dobták akkor Hiroshimára és Nagasakira?
6: Ugye, Tadeo-chan, ti sokat tanultok a harmadikban a madarakról meg a virágokról.
4: Sokat?
6: Már éjszaka van. Én félek.
4: Nem kell félned, Taeko-chan. Én ismerem az utat az autóbuszállomásig.
6: A többiek már visszatértek a városba. Anyuka azért azt hiszi, hogy meghalt, de még mindig várja. Én is azt hiszem, hogy az én apukám egy napon visszatér hozzánk.
7: Lélegezzél. Így. Lélegezzél.
8: Az izraeli egységek több irányban is behatoltak az egyiptomi területre.
4: De fáradt vagyok, és fájnak a szemeim.
6: Olyan sokat szeretnék még neked írni, de fáradt vagyok, és fájnak a szemeim. Majd máskor, ha jobban érzem magam, többet írok neked.

0: Halló?
1: Nem tudom.
2: Nem tudom.
3: Puska.
2: Pisztoly. Akarom.
4: Leukémiás.
5: Rádió Lavis.

0: ogyú ficánkol a hídalom. Kérdezem, jó irányba haladok-e? Jó irányba haladok-e? S ő a fuvola hangján válaszol nekem. Ez a sátán hangja, megfagyott zene. Ez a híd, fekete ág, fekete rügy. Ez a szédülény.
1: Rádió Novi Szád.
0: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Életem szögdellő árnyék. Gyenge tűzön kivonom. Imhol az első kapu, fénymagja fekete kabátban. Nincs más sivatag, ami a kőnek halált hoz a közöny sivatagjánál. Izzadságát adja az újonnan érkezőnek. Ő lesz a kétéltű árnyék, a matéria prima, amibe a sikoly beleköltözik.
0: Tér időikre.

0: Fában vagy?
1: Utólélek.
0: A halálomban vagy? Meg nem ismerlek.
2: Megint ugyanaz a fájó, gerinces lét, vízbe fullt fény, örömtelen kabátban. Indra gyöngy hálójában koruttyoló,

0: ismétlem, új világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét.
1: Ez a repett fal álomkórtól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz,

0: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
1: Rádió Novi Sad.
0: Kevesen éltek azon a hegyen. Kénnel füstöltek egész éjjel. Várták a vízöntőkor hajnalát. Valami súlyos járvány tombolt a féltve őrzött kertben. Véres szárnyokkal, égési sebekkel húztak el.